De kilenc rajkon muzsikált a fülemben, a sem tudtam, mi jutott az eszemben. Áj, etalá, ádri, de atalá, oj, de atalá, nala, de atalá, oj, talá, na, te, de atalá, anya, anya, de atalá, de atalá, de atalá, anya, odri, de atalá, et, adri, de atalá, ya, te, de atalá, nala, de atalá, oj, de la, ya, da, ya, da, de, ya, de, da, ya, ya, oj, te, de, ya, adri, de atalá, ya, te, de, Hey, kincsem drága, kincsem a fazék, vagy semmi sincsem, bizony istek a melon feleségem. Hogy diri da ta la la la, ala di da, etera da ri di la na ri di na ya. Hogy a diri da ta la la, re ta la ri da na da, re ti.